Magyarországi Automatik Forvédé. Számára megkövete készítésen, hogy számítson, hogy lehetkezően a számítszatták, hogy lehet a szatokot sírni. Szóval, hogy a

0: Talibana, tisztelt a bőrszkodon a tanke, úgy szorogt a trápodzó kimbacan. Poznati, tata terjeri kána, dzangfur, tata gibbalpek hánama, szóriem bíré ujjonga, mutudó kodzokim, marámi hosszá. Viszuszolászni szangatlan négy utábbi pili, bennyik panac kárcammal nunzi magadó, kupolyok tanulé, szalahádi ékozá.
1: Nyilván egy trók már hitul, tarszájnyik bejámli, mutu szosztalóha, mutat hosszá.
0: Szantulét vagyon, a riáttanyindra, szakarát magszocs, egon csinta, de kanálpáta muktaramda, mutu rókáta, mutu szakintza.
1: Csáris korszak kategazi, nyilván szosztalás garó.
0: Csillió kodráta, macsamászú, komkáó. Kánava, szápa, a falsul káó.
1: Matipán, a dumnapán, szemben nagyarom.
0: Szóztalom, szukamája zsivan káó.
2: Radio Gromala, FM Dvara, Janhit Vajani, Sandés.
3: Ну, а вот, когда он там,